0: Rádió.
1: Újdonságok.

0: break me down. Reklám. Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autósiskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk, legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról, áruszállítás, kamion vagy taxi, nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro. Épít vagy felújít? Euroconstruct. Szigetel vagy tetőt fed? Euroconstruct. Friss beton vagy vasalat? Euroconstruct. És ha kül- vagy beltéri festékre van szüksége? Szintén az Euroconstruct. Euroconstruct. Építőanyagok széles választéka az alapoktól a tetőig. Várjuk a kedves vásárlóinkat lerakatunkban az Oroszfalvi vasútátkelő mellett. Telefon 0788 323 012, illetve 0267 360 4481. Euroconstruct. Minden, ami az építkezéshez szükséges. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Ön a Profi Rádiót hallgatja. Köszönjük!

Gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek egy nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hybrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan. A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 30 80, 0741 20 30 80 és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
2: Készülj! Mert jön a Sepsi Book. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
3: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Bettoni. Modern és rusztikus függönyök, gyönyörű drapériák, egyedi karnisok, több száz megoldás és színárnyalat. Olasz, spanyol, angol, magyar lakástextíliák és árnyékoló rendszerek. Anyagaink méterben is megvásárolhatóak, de méretre elkészítve is kérhetőek függönyöknek, drapériáknak, római és svéd rólóknak, vagy akár díszpárnáknak, terítőknek és más kiegészítő lakásdekorációknak. Méretvételre, szerelésre házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
3: Reklámot hallottak.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Ha kérdezik, mit hallgatsz?
5: Mondd bátran.
3: A helyi profi rádiót.
5: Az

0: Utazók Podcast Mahó Andreával. Itt a Profi Rádióban.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Marcellina, énekesnő, zeneszerző, szaxofonos alkotó, a magyar könnyűzene egyik roppant színes alakja. A Kócbabák sikerével írta be magát a popkultúrába, majd hosszú éveken át külföldi színpadokon bizonyította, hogy tehetsége és kisugárzása határokon átívelő. A Marcellina PJT megalapításával saját világát teremtette meg. Művészete nem állt meg az éneklésnél, zeneszerzésnél, divattervezőként, producerként és jótékonysági programok kezdeményezőjeként is maradandót alkotott. Kreativitása, energiája és kitartása évtizedeken át formálta, miközben személyisége, embersége és művészi bátorsága generációkat inspirál. A Fehér Éjszaka jótékonysági koncert sorozata évek óta nagy sikernek örvend. Üdvözöllek, kedves Marcellina! Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk az Utazók
2: Podcastben. Én köszönöm a meghívást, és nagyon kíváncsian várom a kérdéseidet.
1: A Sose halunk meg című filmet választottad. Én nagyon-nagyon örültem neki, egy igazi klasszikus magyar film, én azt hiszem. 1992-es ez a film. Koltai Róbert rendezte, és ő játssza benne a főszerepet. A történetéről egy kicsit, hogyha valaki esetleg nem látta, vagy már régen láttam. Egy szerethető csibész nagybácsi a főszereplő, ugye Koltai Róbert, és a naív kamasz unoka öccse, akivel együtt tölt egy egész nyarat, és együtt kalandoznak. Ez az utazás nagyon vicces, de néha fájdalmas is. De ami a lényeg, hogy mindig minden szívből jön, amit ők csinálnak ez alatt az utazás alatt. A fiú nem csak a világot, hanem saját magát is kezdi megismerni ez alatt a kaland alatt. A film egyszerre könnyed és mély, tele van olyan pillanatokkal, amikből a nézők azt hiszem, hogy magukra ismerhetnek, a szabadság utáni vágy, a bizonytalanságok, a családi kötelékek ereje, az életigenlés, ezek mind nagyon-nagyon fontosak ebbe a filmbe. Aki nem látta, vagy régen látta, annak ajánlom, hogy nézze meg.
2: Én is magamnak is ajánlom, hogy még egyszer megnézzem, mert érdekes módon, ahogy most mesélted, hogy miről, mit közvetít ez a film, én nekem nem ezek maradtak meg. Uh-huh. Nekem a szenvedély maradt meg. A hit valamiben, ami az egész életét a főszereplőnek kitöltötte, hogy semmi nem téríthette le az útjáról. Tehát amit ő belülről érzett, azt követte. Tehát nekem ez a mély mondani valója tulajdonképpen a filmnek. Tehát nekem ezért is a kedvencem, mert hiszek abban, hogy
1: te is így élsz?
2: Igen, tehát hogy kell egy szenvedély, akkor van értelme az
1: és
2: életnek.
1: És te is hiszel 100%-ig abban, amit csinálsz. És...
2: mert ez egy belső indítatás, tehát tulajdonképpen igen, egy szenvedély, egy tulajdonképpen, hogyha belegondolok, akkor olyan, mint egy drog. Tehát, mert az ő esetében is tulajdonképpen a lóversenyzés, meg fölteszem a tétet, meg arra koncentrálok, tehát ez visz téged egy cél felé.
1: A filmben a szabadság és a felelősség folyamatosan egymás mellett mozog. Benned melyik dominál ma jobban, és miért?
2: Kérdés, hogy a felelősség mi iránt, kik iránt. Mondjuk nekem viszonylag könnyű a helyzetem ilyen szempontból, mert egyedül, tehát nincs úgymond családom, sajnos nem maradt meg a baba, kétszer váltam, van egy élettársam, de az mégis csak más, tehát az azért valahol egy szabadságot jelképez. A szenvedély.
3: A szenvedély az, ami jobban dominálná.
2: Igen, és a szabadság, tehát az, hogy ennek a szenvedélyes útnak a követését ne akadályozza semmi, tehát hogy meglegyen a szabadság, igen.
1: A filmben egyfajta csendes melankólia is jelen van. Te hogyan kezeled ezeket a csendes pillanatokat? Hogyan csendesülsz el? Mert ugye azt tudjuk rólad, hogy te mindig pöröksz, vagy az esetek többségében nagyon pöröksz.
2: Nagyon kell a csendes visszavonulás.
1: És az miből áll
2: nálad? Nagyon eldugott környéken lakom, tehát abszolút nyugalom vár, ha hazaérek, és hát teljes kikapcsolás, olvasás, írás, teljesen más zenehallgatás, és ez nagyon szükséges. Tehát fontos visszavonulni, fontos.
1: Említetted az írást, miket írsz?
2: Igazándiból én 10 éves korom óta írogatok novellákat, tehát tele van a könyv mindenféle verseket, és igazándiból már 4-5 éve próbálom megírni a könyvemet, aminek most idén, most már elhatároztam, hogy nem akadályozhat meg semmi, hogy azt is befejezzem, igen. Tehát egy
1: és ezek a novellák, ezek ki lettek adva, vagy ezt te olvasgatod, meg mondjuk néhány ember, akinek megengeded?
2: Az érdekessége az, hogy én megmutattam néhány hozzáértő embernek a könyvem néhány részletét, és azt mondták, hogy ez szép irodalom. És azt hittem, hogy leesek a székről, és hogy erre szánjak időt. Tehát, hogy ez annyira mély és jó, hogy foglalkozzam vele.
1: De kiadták már ezeket?
2: Egyetlen egy novellát adtak ki, és azt is Szlovákiában. A hangszálcsomómnak a története, amit 18 éves voltam, amikor hangszálcsomóm volt, és akkor nem 19, jó, mindegy, szóval, hogy és versek, és elég, tehát mondom, nagyon sok a szekrény tele van. Ja, és azért, mert jó, most már ugye nem, tehát én nagyon sokat utazom, és utaztam is, és akkor nekem mindig cetlikkel volt tele az autóm, és ami eszembe jutott, leírtam. Most már rábeszélem ugye a telefonra, de ezek a cetlik mind megvannak.
1: És ebből készülnek a könyvek?
2: Nagyon sok mindent ebből raktam össze, igen. De egyébként ez úgy van, hogy egyszer csak jön valami, és akkor le kell ülnöm, akárhol vagyok, mindent azonnal le kell írnom, különben elszáll. Tehát nem marad meg.
1: És aztán
2: nem tudom, hogy mások hogy írnak, vagy hogy jön az ihlet, vagy ilyesmi, de tehát nekem valahonnan onnan jön. Tehát mintha nem én írnám.
1: És aztán ezeket visszaolvasod időről időre?
2: Javítgatom. Tehát néha-néha belenézek, és akkor igen.
1: Volt-e olyan személy fiatal korodban, aki úgy terelt és támogatott, ahogy Gyuszi bácsi tette ezt Imivel?
2: Nem volt.
1: Nem volt?
2: Semmilyen.
1: És később sem jött?
2: Később sem. Sőt, akadályoztak.
1: Igen?
2: Abszolút, az egész szakmám erről szól. Az egész életutam erről szól.
1: De vajon miért?
2: És érdekes módon nem csak emberek akadályoztak, hanem történések. Például Dubajba kimentem egy világkiállításra, ahol a Parachuting World, repülők ezek a...
1: Vitorlázó repülő, vagy melyikre? Nem tudom,
2: nem,
1: mire gondol.
2: Akik csak egy ilyen sátorral ugranak le.
1: Ja.
2: Parachuting, ja, mindegy. És szerződtettek volna 2 hónapra, és akkor meghalt a sejt. És ott úgy van, hogy 2 hónap... csönd. Úgyhogy akkor az a szerződés elment. Akkor kimentem Las Vegasba, akkor berepültek a repülők. Ez 2001. szeptember 11-én volt. Akkor kellett volna aláírnom a szerződést. Minden meghalt Las Vegasban. Tehát megszűnt a város élni. Akkor, tehát sorolhatnék egy csomó ilyen dolgot, hogy ahol Németországban, Berlinben felkerültem a slágerlista harmadik helyére, a Helene Fischer előtt voltam a slágerlistán, jött a központból, a rádió központjából egy telefon, hogy legyek szíves megadni az ISRC kódot. És ugye az én dalomat, azt én saját kiadóval terjesztettük Németországban, és tehát magyar szerzői jogvédő iroda és a többi a hivatalos számok, és amikor én legyártottam ezt az egészet, akkor mondtam a szerzői jogvédőbe, hogy legyenek olyan kedvesek, és minden létező engedélyt, ami ehhez kell, hogy én Németországban terjesszem, adjanak meg. Na most nem adták meg az ISRC kódot, azt se tudták, mi az. Körülbelül másfél hónapba tellett, míg megszereztem ezt az ISRC kódot, de addigra engem már kivettek a slágerlistából, mert így is megbüntethették volna a rádiót, hogy ISRC kód nélkül játsszák a dalomat. Úgyhogy a harmadik helyről eltűntem, és utána már nem lehetett újraindítani. Tehát, hogy csupa olyan dolog, hogy eljutottam egy bizonyos pontig, és akkor rajtam kívül álló okok miatt így zsum, az addigi, mit tudom én, másfél éves munkám így az ablakon ki.
3: És akkor ezeket te hogy dolgoztad fel?
2: Hát van, amit nagyon nehezen, ugye a Las Vegas az azt jelentette számomra, hogy teljesen tönkrementem. Zéro. Ugye minden pénzemet belefektettem, a ruha kollekciómat megcsináltattam, ott már a merchandising lettem volna a Casino Venetian showroomjában, tehát a saját ruha kollekciómat árultuk volna, tehát az évezred üzletét csinálhattam volna meg, és
3: tehát az élet nem akarta.
2: Nem.
3: És hogy álltál föl ebből aztán?
2: Hát dolgoztam újra keményen. Mindig újra. Így ha visszanézek most, hogy írom a könyvet, én most már kezdem magam csodálni, uh-huh. hogy képes vagyok, és még most is, tehát a koncertemmel kapcsolatban is a Marcellina 60, ugye most volt egy nagy sikerű koncertem, ott is a rendezőszerv, a vendégek közül is az egyik művész úr, tehát mindenki csak akadályozott. És ennek ellenére 80%-os közönségem volt, és óriási siker volt. Tehát most vágjuk össze az anyagot. Mm. Fú, nagyon büszke vagyok rá.
3: Na, gratulálok.
2: Jól sikerült. Gratulálok. Óriási volt.
3: Ha visszanézel a fiatal Marcellinára, melyik volt az a pillanat, amikor mertél igazán saját magad lenni, saját döntéseket hozni?
2: Mindig saját döntéseket hoztam.
3: Gyerekkorodban is ilyen voltál már, ilyen céltudatos?
2: Én nem tudom, hogy ez céltudatosság, ez valami mindig lüktetett bennem, és tulajdonképpen, amiket most az előbb elmeséltem, annak ellenére úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, uh-huh. mert mindig az első érzetre hallgatok. Jó, volt egy-kétszer, hogy nem meg is tettem a bokámat. Tehát van egy ilyen gyomor, nem tudom, hogy te ismered-e ezt az érzést, mi művészek azért érzékenyebbek vagyunk, hogy a gyomromban van egy jel, ami uh-huh. azt mondja, hogy ez szabad, vagy nem szabad megtenni.
3: És a zene az, hogy jött az életedbe, volt, aki inspirált erre, vagy ez is abszolút csak te? Neked jött egyszer egy ilyen gondolat, vagy ez hogy történt?
2: Igazándiból 12 évesen a szüleim magyar hajó és darugyárban dolgoztak, és ott volt egy zenekar, és hétvégeken, illetve havonta volt ilyen a hajógyárnak a kultúrszobájában, nem volt egy óriási kultúrtermében zenélt ez a zenekar, és akkor ott kiderült, hogy hogy oda mentem és énekeltem. Ez úgy jött, és aztán megismerkedtem a vándorkórussal, akik rögtön fölvettek, és velük Olaszországban is jártunk, és akkor 13 éves voltam, tehát, és 14 évesen pedig egy iskolatáborban, tulajdonképpen akkor fedeztek föl engem, konkrétan így utazás, szólóban utazni, mert az iskola tábornak a utolsó napján akkor jött egy ilyen vendég katonazenekar, de beat, tehát nem fúvósokra gondolok, akkor indult el ugye a beat őrület, a nagy gitártépés, és négy tagú zenekar ott nekünk adott egy ilyen búcsú estet, vagy hogy mondjam, tehát a tábor bezárt, és annak az utolsó estén, és a lányok, a barátnőim tudták, hogy én énekelek a kórusban, meg havonta egyszer ott a hajógyárban, meg tudom én, és akkor mondták, hogy hányja fel, énekelj valamit.
3: De miket énekeltél ebben az időben?
2: Ádám, hol vagy?
3: Te svágereket.
2: Már csavarogsz. Ez volt például magyarul, meg rengeteg olasz dal, akkor nagyon nagy divat volt, igen. mint most is, tehát ilyen korszakonként van, hogy az olasz dallamok elöntik Európát, és olasz, és magyar fesztiváldalokat énekeltem, és akkor a zenekarnak a szervezője, mert ugye akkor még nem volt ez a szó, hogy menedzser. Ez angol száz bekúszásos szó. Tehát ő volt a szervező, és akkor mondta, hogy hát ők most mennek egy országos turnéra az összes magyar tiszti klubban, tehát a honvédségnek a tiszti klubjaiban, hogy menjek velük. És akkor mondtam, hogy hát én még csak nem vagyok 14 éves, nem fogok tudni elmenni a szüleim, mert meg kell kérdezni. És akkor eljött, és elkért, és akkor az apu látta, hogy fú, én ezt nagyon szeretném, és akkor mondta az apu, hogy oké, de vagy az anyád, vagy én megyek veled, mert nem mehetsz ilyen helyre egyedül, hát persze.
3: És aztán akkor végül kiment veled
2: az apu, úgy, hogy egész 90 éves koráig minden magyar fellépésem velem volt.
3: És aztán hogy jött a hangszer?
2: Hát ezek véletlenek voltak, tehát amikor először kikerültünk nyugatra, az óriási szó volt, ja, az az apostolékkal volt először, az egy ilyen 4 hónapos komoly turné volt, és aztán bekerültem a Fulton együttesbe, akikkel kimentünk, és ott annak idején olyan szerint, de ezt már nagyon sokszor elmeséltem, nem baj, aki nem tudja, annak úgy lehet, mivel akkor nem volt ilyen, hogy interneten kiküldtük a portfóliót, meg hogy igen. milyen zenét nyomunk, tehát csak fotó került oda a helyszínre, tehát nem tudták, hogy ők mit kapnak, a nyugat, és akkor bele, a szerződésben mindig bele volt írva, hogy az első 3 nap kirúghattak minket, ha nem feleltünk meg. Igen. Na hát ez történt első nap Braunschweigban, hogy oda jött a főnök, és mondta, hogy mi ez itt, nem történik semmi a színpadon, és hogy ha holnapig nincs változás, akkor mehetünk, és akkor nem én voltam a zenekar, az ötödnek kis dalos pacsirtaként énekeltem. De mondom, miért, mit csináljak? Hát énekelek, mit kéne, hogy csinálni? És akkor mondta Gyula, hogy a zenekarvezetőnk, hogy jó, itt holnaptól show lesz. Hát el nem tudtuk képzelni, hogy milyen showra gondol. A Kaszás Péter volt a dobosunk, és utána a Marcellin a P.E.T. zeneszerzője is, meg lelke. Ő neki azt mondta, Péter, te hegedülni fogsz, Marcella, te pedig dobolni. Na most a Péter tudott hegedülni. Én még életemben nem ültem dob mögött. Tehát rá voltam kényszerítve, és másnap hajnaltól, reggeltől a Péter engem tanított dobolni, és 3 dalt, hogy úgy mondjam, beállítottunk. Volt egy keringő, egy esztam, és egy beat. Hát ugye akkor...
3: Igen.
2: És kiderült, hogy tök jó, ügyes vagyok. Tehát beültem a dob mögé, szétverték a házat, és az esztamnál történt ez. Biztos tudod, hogy mi az, hogy megfordulni?
3: Nem.
2: Amikor az esztam az a esztam.
3: Ja, hogy
2: esztam. És én egyszer csak tam ezt lettem. És ugye a dob az teljesen úgy volt felszerelve, hogy a hátam mögött a falnak támaszkodva doboltam, és így Gyula hátra szólt, basszus, megfordultál. Miért fordultam volna a fal felé? Azt sem tudtam, mi ez a kifejezés, érted? És a nata végére már kiavált velem a Gyula az idegességtől, és már épp jól le akart szólni, amikor vége volt a dalnak, és jön a főnök. Ez az, ez kell nekünk, óriás, és tényleg vastaps volt. Hát gondolj bele, 76. 76-ban egy nő beül dobolni. Akármit is csináltam volna, szerintem akkor is sikerem lett volna, de jó volt, tehát tök stabil voltam, jól szólt minden, úgyhogy tényleg élveztem is. Tehát ilyen kényszerekből jött, és a szaxofon is.
3: Na mégse a dobnál kötöttél ki.
2: Hát mert a szaxofont is cipelni épp elég volt, nem hogy még, de még de mind a mai a napig megvan a izém a Simons dobom, és egyébként most a Marcellina 60-as koncertre ki volt találva, hogy dobolok majd egyik dalban. Elő is vettem, föl van állítva a lakószobában, a nappaliban a dob azóta is. De egyszerűen nem volt elég időm, és én nem akartam fél munkát, tehát én tényleg. Úgyhogy a következő nagy bulinál ott már meglepetés. De hát annak idején én doboltam a Budapest TV-ben például, mert ott volt egy élő zenekar. Tehát azért az még megvan, tehát igazándiból ez olyasmi, mint a biciklizés, hogy nem nagyon lehet elfelejteni, csak esetleg maximalizálni lehet. A szaxofon is egy véletlen volt.
3: Na mi volt ez a véletlen?
2: Abszolút, akkor már én voltam a zenekarvezető, és akkor a Lipcsében zenéltünk, és egy 10 percre laktunk a szállástól, és mindig egy hangszerbolt előtt mentünk el, és a Lipcsében annak idején semmi nem volt, nem volt áru. Tehát pult alatt lehetett csak, meg tényleg, szóval elég érdekes időszak volt, és mi nagyon jól kerestünk, tehát ott volt a pénz. És egyik alkalommal láttam egy gyönyörű Beyondes, ez egy NDK márka eszaltó szaxofont, ezüst szaxofont, ott vigyorgott rám, hogy én a tiéd leszek, és szinte ingyen volt. És akkor megvettem, mondom, hú, nem, úgyis nem sokára hazamegyünk, és akkor majd én megcsinálom az év üzletét. És ehhez képest rá két napra meghosszabbították a szerződésünket, mert rohadt jók voltunk. És igazándiból akkor azt mondtam, hogy jó, hát itt van a szaxofon, visszamentem a hangszerboltba, és mondom, hogy hát ha már itt van, akkor nekiállnék. És akkor adott egy könyvet, és a könyvből elkezdtem. Tehát én autodidakta módon fújom, én nem vagyok Candy Dalfer, nem is akarok jazzista lenni. Szép hangszíne van a... De például ez is...
3: És amikor ez mindig az a szaxofon?
2: Ja nem. Ez most már Zelmer. Ez önmagától is gyönyörűen szól, érte? Most már biztosra megyek, mert akkor ugye egy hónap, vagy két hónap után fölmentem a színpadra.
3: És a szaxofonnal.
2: A szaxofonnal, és két dalt meg elfújt.
3: Nagyon hát, bátor vagy.
2: Az. Na jó, hál' Istennek, arról nincs felvétel. Mert biztos rettenetesen szólt, úgyhogy senki ne higgye el, hogy két hónap alatt meg lehet tanulni szaxofonozni. De hát az is olyan volt, mint a dobolás. Hogy érted? Tehát akkor nem létezett ilyen, hogy egy nő hozzányúl férfias hangszerekhez. Aha. Tehát akkor csak... Tehát ez nem lehetett, és azért volt ilyen döbbenetes, és ezáltal tulajdonképpen mi utána már olyan show helyeken zenéltünk, ahol 6-7 tagú show bandák nyomták, mi pedig négyen, úgyhogy a basszusos trombitált énekelt, én szaxofonoztam, énekeltem, a Péter felállt gitározni, beültem dobolni, mind a négyen vokáloztunk, valami eszeveszett jó banda voltunk a Fulton.
3: Mi az, ami pályád elején még nem értettél önmagaddal kapcsolatban? Milyen akartál lenni, és ez sikerült-e, amilyen akartál lenni? Voltak-e ilyen elképzeléseid?
2: Én még mindig nem értem önmagam. Tulajdonképpen nem tudom, mert arra nem emlékszem. Én láttam egy, ami miatt kikerültem Vegasba. Tehát én láttam a tévében, a magyar tévében valami showműsort. Valami külföldi showműsort.
3: Értem.
2: De arra már nem emlékszem, hogy ez mi volt. És tulajdonképpen akkor is 10 éves voltam, és az engem annyira megfogott.
3: Tehát, hogy elhatároztad, hogy te ott leszel?
2: Nem is okvetlen az, hogy Las Vegas, hanem ugye én egy ilyen showt. Szeretnék egy ilyen showt. Tehát az nekem 10 éves koromtól, és most a Marcellina 60-on ez egy show volt, amit mi csináltunk, tehát ez egy, nem egy normál koncert volt. Én fönt a plafonon szaxofonoztam, artista lányokkal, a vakok iskolájának kórusával, tehát ez egésznek volt egy olyan jellege, ami nem egy sima koncert. Tehát, és mindenhol, például Svájcban is, ahol a Broadway Theaterben voltam két szezont, ott is az show, tehát a showkban vettem részt. És ezért igazándiból én nem is azt mondom, hogy én énekesnő vagyok, hanem előadó művész, mert nem csak énekelek, hanem mindig valami köré ki van találva.
3: És akkor hogy volt ez az Amerikába kijutás?
2: Körülbelül 3 évet dolgoztam rajta, amíg kijutottam, és akkor is tulajdonképpen a szaxofon segített, mert még akkor sem.
3: És akkor hány éves voltál?
2: Tehát annak idején, várja, Jézus Mária, hát 2001. Uh-huh. 2001.
3: Tehát akkor nem a gyermek Marcellina ment, hanem ezt tartogattad, ezt az álmot?
2: Hát afelé dolgoztam, uh-huh. Meg mondjuk ugye az elvitt ettől az álomtól, hogy a Marcellina PET berobbant, és saját dalokkal koncerteztünk. De a saját koncertünkön is mindig próbáltam úgy megoldani, a Vakok Iskola intézetének adtunk annak idején jótékonysági koncertet, és annak a felvétele most előkerült, és azon is látszik, hogy a 80-as években ilyet nem nagyon csinált más. Tehát a Marcellina PET nem csak hangzásában volt valami progresszív és crossover, hanem megjelenésünkben is.
3: És ez honnan jött nálad? Hallottál külföldi előadóktól ilyesmit, vagy ez abszolút benned született?
2: Bennem született, és utána már érdeklődtem is ezek után, a dolgok után, és aztán végül is azért lett ez a cél a Vegas, mert ott volt a show-nak a központja.
3: És aztán mi történt Vegasban?
2: Hát 2001. szeptember 11-én berepültek a repülők, a Tower, segíts már, megint nem jut semmi eszembe, tehát ez mond neked, igen, is valamit, hogy nem? Hogy ne. És ez azt jelentette, hogy háborús készenlétet írtak ki, minden show leállt, a repülők leálltak, tehát abszolút. Én ott kint már egy 4 hónapja egy női zenekarban zenéltem. Vegasnak különböző showroomjaiban.
3: Tehát akkor ez megvalósult?
2: Nem.
3: Hogy te showkba játszottál ott kint?
2: Nem,
3: Vegasban.
2: Én ott egy zenekarral játszottam, uh-huh. Különböző kaszinóknak a...
3: Értem, de te nagyot szerettél.
2: Persze,
3: volna.
2: Abszolút. Én egy igazi showsztár akartam lenni. És nekem szeptember 11-én délután 3-kor kellett volna aláírnom a Casino Venetian-be, a showroomba, az 2500 férőhelyes volt akkor, hát ugye ma már teljesen más számok vannak, és a Casino Venetian akkor a harmadik legnagyobb kaszinó volt, most már, szóval már nem az, és a Bellagio meg mit tudom én, 4-5 ezer férőhelyesek, tehát abszolút más méretek vannak, de akkor az volt a harmadik legnagyobb, és reggel 7:30 a tévék, minden rádió háborút indítottak Amerika ellen, tehát eszeveszett, milyen felfordulás volt, és akkor Vegas élete ezáltal, a dolog által, tehát maga Vegas is tönkre ment, tehát nem csak én. Mm-hmm. Ugye annak idején, meg mondjuk még mind a mai napig Amerikában azért az nagyon elfogadott, hogy bármi céget indítasz, azt hitelből indítod. És igazándiból egész Vegas erre épült, és ott mindenki tönkrement, mert leálltak a repülők, bent ragadt az az 1 millió turista, aki egyébként naponta kibement, nem volt bevétel, akkor a Casino Venetianben 3 napi ilyen show volt, amit majd én 2002-től indultam volna, leállították, volt 8 zenekar, egy zongorista maradt meg, tehát minden ott, mindenki munkanélküli lett pillanatok alatt. És tehát arra készültek, hogy háború lesz, abszolút. És akkor, amikor 10 nap után kiderült, hogy ez mégiscsak valami más, akkor elkezdtek a repülők megint beindulni, és akkor meg kiürült Vegas. Tehát maradt az a 400 ezer bent lakók, akik kiszolgálták ezt a játékgyárat, mert ez nem más, mint egy őrületes show és játékgyár, és munkanélküliség volt, nem jöttek a vendégek, és akkor jöttek a hiénák, és felvásárolták Vegaszt fillérekért.
3: És akkor neked haza kellett jönni?
2: Tönkre mentem, nem volt szerződésem, amit befektettem, ugye fél évre előre kifizettem az apartmant, a ruhákat odaszállítattam, tehát minden pénzemet beleöltem. Csak megütöttem a gyűrűmet, most nagyon hangos volt, remélem, nem. Tehát akkor zéro. Éppen, hogy haza tudtam repülni.
3: És aztán itthon?
2: Hát itthon tulajdonképpen a Fási Ádámnak köszönhetem. Most látod, elkezdtem könnyezni. Na, mindegy, szóval... Igen, ezt is írom a könyvemben részletesebben. Tulajdonképpen az Ádámnak köszönhetem, hogy újra bekerültem a körforgásba.
3: Akkor mégiscsak vannak az életedben segítők.
2: Hát jó, ott? Akkor itt tulajdonképpen igazad van. Ási Ádám és Kóbor János. Mert a János Marcellina Péjét és Stúdiónak a létrehozása az főleg Kóbor Jánosnak köszönhető.
3: Akkor és is eljutott.
2: És ő neki ezt többször is megköszöntem, az Ádámnak is a mai napig köszönöm.
3: A filmben az út maga a tanítás. Neked volt te olyan konkrét utazásod, akár földrajzi, akár lelki, amely átformálta a gondolkodásodat?
2: Volt egy lelki, amikor nagyon súlyos beteg lettem, és itthon nem tudtak velem mit kezdeni, és a férjemmel akkor kiutaztunk Kínába, mert neki volt egy kínai gurmé étterme, és Svájcban. És akkor az ottani kapcsolat által eljutottunk egy speciális kórházba, ami áramütéssel gyógyított. Tehát én nagyon szeretek Kínába menni. Hál' Istennek megadatott, hogy többször voltam.
3: És akkor és most megint ott tervezem. Egy újrakezdés történt.
2: Lelkileg mindenképpen egy átértékelése sok mindennek. Igen, igen.
3: És akkor Kína megmaradt benned.
2: Hát utána én többször voltam Kínában, tehát fellépni is, tehát az érdekessége, hogy a sors miket hoz elém. Egy szlovák tánckarral mentünk ki Kínába. Hány fellépésünk is volt, 10 fellépésünk volt, és ilyen 5-6 ezres kultúrházakban léptünk fel, ahol nem volt fűtés, meg ilyenek. A közönség nagy kabátban. Ez akkor volt, amikor még nem volt annyira nyitott Kína, tehát ez előtte volt. És akkor még csoda volt, hogy egy szőke, böngyörözött hajú nő ott megjelenik, hát mindenhol engem fotóztak, nem az érdekességeket, nem a turista érdekességeket, hanem odaálltak mellém fotózkodni. Pedig hát ők nem tudták, hogy mondjuk én egy ismert énekesnő vagyok, csak annyira kilógtam abból a világból, hogy...
3: És akkor most újra vissza szeretnél menni. Miért?
2: Hát kíváncsi vagyok arra az őrületes változásra.
3: És ott vannak ismerősök, barátok, akik megmaradtak régről?
2: Hát nem, mert az akkori magyar nagykövet már rég nem ott van, meg, tehát így nem nagyon maradt, és a Gugyi, aki akkor nekünk ezeket szervezte, már nem foglalkozik ilyesmivel, hanem most van egy másik ismeretségi vonal, akik járnak ki, és azon dolgozom, hogy oda velük kimenjek.
3: Nagyon jó. Mi az, amit mindvégig megőriztél önmagadból, és mi az, amit el kellett engedned ahhoz, hogy tovább lépj? Mennyire vagy megalkuvó típus?
2: Nem vagyok. Ez is az egyik pajom, hogy nem tudok úgy besimulni dolgokba. Engem valahogy az édesapám még annyira arra nevelt, szóval borzasztó igazságérzetet neveltek belém.
3: És ez jó vagy rossz?
2: Hát a mai társadalomban biztos, hogy nem, meg soha nem is volt jó. Tehát az igazat kimondani mindig hát csak egy példát hadd mondjak, de hogy ezt miért is csináltam annak idején, ezt a mai napig nem értem. A Marcellina PET országos turnéra járt, és akkor úgy nézett ki egy ilyen turné, akkor azt a Skála voltunk az Orival is, de azt a Skála Áruház szervezett ilyen turnét, és akkor az úgy volt, hogy voltunk mi, mint új feltörekvő, berobbanó Marcellina P.J.T. crossover zenekar, akkor a, vagy a Korda volt, vagy a Sárosi Katiék, és amikor ez történt, akkor a Sárosi Katiékkal mentünk, és valami miatt lerobbant a busz, amivel jártunk, és mindenki személyautóval kellett, hogy menjen. És akkor a Pepo, a mi basszusgitárosunk, vezette a Zsiguliát, és ott ült vele a Zsoldos Imre, ugye akkor volt ő a legismertebb, legjobb trombitás, és a felesége a Sárosi Kati, a mézédes hangú Hánzzal énekesnő, mert ugye akkor ez volt a titulus. Hát nagyon szerettem őket, és a Katival többször beszélgettünk is. Csodálkoztam is, hogy ő elég érdekes dolgokban megnyílt, és nagyon, tehát a hullámhossz az úgy valahogy volt, és akkor a történt egy halálos baleset, egy frontális ütközés, és akkor a Pepo és a Zsoldos Imre meghaltak. És akkor még nem volt ilyen, hogy fölhívjuk, vagy intézkedünk, hogy értesítsék azért, és a rendőrök ott azt mondták a kórházban, hogy értesítsem a Pepónak a családját. És én barom, már elnézést, hogy ezt kell mondjam, akkor éjjel még hazavittem a Marsal Kozolit, a gitárosunkat, mert ő kisebb sérülésekkel megúszta, és a Kati még benn maradt a kórházban, ő elég életveszélyes állapotban volt, és én meg hazavittem a Zolit, és hajnalban elmentem a temesvári Pepo feleségéhez, és én mondtam el neki, hogy meghalt. És azóta se beszéltünk. Tehát gondolhatod, régen Romába felakasztották, vagy nem tudom, itt levágták a fejét, aki hozta a rossz hírt. Nem is értettem, hogy hogy gondolták ezt, vagy miért adták nekem ezt a feladatot. Ezt nem szabadott volna megtennem. Tehát ez azóta is úgy bennem van. És a fiával egyébként, a Gergővel én nagyon jóba vagyok. Tehát azóta is tartjuk a kapcsolatot, meg csináltunk néhány dolgot együtt, de tehát én sem merem őt fölhívni, meg ő meg aztán végképp nem jelentkezik.
3: Gyuszi bácsi a filmben megtanítja Iminek, hogy hogyan kell szeretni az életet. Te hogy szereted az életet? Miből töltekezel például?
2: Például tegnap voltunk, tegnap előtt Zürichben, és jött egy édesanyja, meg gondolom a barátnő, és egy kislány, így az utcán mi ott. Jaj, nem, az nem Zürichbe volt, az már itthon volt. Mert leültünk egy padra enni,
3: igen.
2: És a kislány olyan szépen volt felöltöztetve, olyan mosolygós volt, gyönyörűen volt kifésülve a haja. Tehát tulajdonképpen a két hölgy, a két nő, nem volt igazán modern, vagy tehát inkább azt mondanám, hogy magukra abszolút nem adtak, de a kislány, mintha egy divatlapból lépett volna ki, és olyan pozitív kisugárzása volt, hogy mondtam is, hogy hát nézd meg, hogy milyen szép, és milyen helyes ez a kislány, és hogy tényleg úgy már úgy is megy, tehát hogy érzi, hogy valami pozitívat és szépet sugároz. Tehát tulajdonképpen szeretem észrevenni a szépet.
3: Mit gondolsz, mi az a nyom, amit mindannyian szeretnénk magunk után hagyni másokban? Te milyen nyomot szeretnél majd hátrahagyni?
2: Hát ez nagyon jó mondat, hogy mi szeretnénk, hogyha utánunk maradjon valami, de ez egyáltalán nem garancia, hogy marad is. És hogy az marad-e, amit te tényleg vagy csináltál. Mert annyi mindentől függ az, hogy rólad milyen képet alkotnak a kívülállóak. Függ attól, hogy ki mondja azt, hogy te milyen vagy. Ki beszél rólad. Milyen médiák. Hogy fordítják le, vagy ki az, ami te vagy. Hogy tulajdonképpen a, mivel hogy nekem sajnos nem maradt meg a baba, így nem tudom azt mondani, hogy, hogy a legközelebb állóhoz azért csak azt tudom adni, amit én érzek, és én vagyok. Én belőlem, a kívül állók, szerintem abszolút nem azt látják, ami, ami én vagyok, és amit én nyújt.
3: De ott vannak a könyveid, és abban te vagy benne, például.
2: Könyv, ha kész lesz. Uh-huh. Novellák már
3: a novellák,
2: vannak.
3: A novellák,
2: igen,
3: arra
2: igen,
3: gondoltam.
2: Igen. Remélem, hogy abból már kiolvassák azt, ami, amit én úgy igazán szeretnék átadni.
3: És mit szeretnél?
2: És a másik még ez a hogy, kérdés, hogy nagyon jó ez a kérdés egyébként,
3: igen.
2: Mert hogy hiába szeretném én átadni, hogyha főleg a mai világban, mondjuk én kezelem a kompjútert, mindenhez értek, vágom a programokat, uh-huh. Zenei anyagot összerakok, elektronikai műszerész vagyok, tehát nem vagyok tök hülye ezekhez a dolgokhoz, de mégis az új generáció abszolút úgy kezel minket idősebbeket, hát eleve az, hogy én 72 éves vagyok, hát az én velem már tulajdonképpen nem is szabadna szóba állniuk, mert hogy miért is létezem még meg egyáltalán, tehát hogy annyira elfajult ez a dolog szerintem, hogy hiába mondok én jó dolgot, eszükbe nem jut átgondolni sem, nem hogy elfogadni. Tehát most nem tudom, hogy a kamera mit mutat, de általában imádni szokott a kamera. Ha én mondom azt, hogy gyerekek, ne vegyetek ilyen krémet, mert tök egyszerűen, mit tudom én, a szódabikarbonával összekeversz valamit, és gyönyörű lesz az arcbőröd, az őket nem érdekli, az érdekli, hogy egy 20 éves vagy 30 éves mit mond. Hát annak még nem is látod, hogy milyen lesz a bőre. Nekem 72 évesen ilyen a bőröm. Nem érdekli. Az érdekli, hogy az a, mit tudom én, 100 000 követővel rendelkező, semmi tapasztalattal, csak reklámmal rendelkező valaki mit mond. Tehát nem érdekli a tapasztalat. Csak a, ami a szemed mutatja, tehát bele nem gondol, hogy mit tud egy 30 éves nő már neki mondani. Hát miért tapasztalat egy 30 éves nő? Az nem tapasztalat, szerintem. Illetve nem elég.
3: Nem elég.
2: Ahhoz, hogy egy 10 évesnek mondjon valamit. Ugyanis az étkezés, a táplálkozás, a sport és a bőrünkkel való foglalkozás, itt krémeket is beleértek, abszolút nem a menő krémeken múlik. Meg nem azon, hogy most elköltök 100 000-eket. De ezt nem akar, tehát az érzésem, hogy az emberek szeretik magukat átveretni. Abszolút. Tehát imádják azt, hogyha hülyére veszik őket.
3: Nem fogadják és, el a bölcs gondolatot.
2: És én pedig nem szeretek senkit hülyére venni. Ez már nem divat.
3: Mik a jövőbeni terveid? Gondolom van egy csomó.
2: Hát ez a könyv. Hm? Ez mindenképpen.
3: Miért? Mert?
2: És a vlogjaimat egy kicsit megerősítem. Uh-huh. Hát, ha mégis akadnak fiatalabbak, akik az igazi tapasztalatoknak hisznek.
3: Köszönöm szépen, hogy amen, hogy itt voltál. A végén néhány villámkérdés.
2: Ojé.
3: Hideg vagy meleg?
2: Meleg.
3: Hajnal vagy alkonyat?
2: Alkonyat.
3: Reggeli vagy vacsora?
2: Reggeli.
3: Édes vagy sós?
2: Hát, édes.

0: Milyen szempontból, férfi? Minden.
1: Klasszikus vagy modern?
0: Crossover. A keveréke. Mm-hmm.
1: Jaj, már igazság meg. Vagy béke?
2: Hú.
0: Hát, ha igazságot mondok, nincs béke.
1: Jelen vagy jövő?
0: Mindkettő.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Mind a kettőben volt részem. És mindkettőt szerettem, imádtam.
1: Akkor maradjunk ennyibe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én nagyon köszönöm, mert tényleg nagyon jó kérdéseket tettél fel. Köszönöm.
3: Utazók Podcast Mahó Andreával. Itt a Profi Rádióban. Reklám.
4: A kutyák ettek-e legényét?
5: Nem.
4: S a tüzet raktátok-e meg a kazamba legényét?
5: Nem.
4: S állónak bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnaptól nektek más telefonotok lesz legényét.
6: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobbina, aki van téve az A21-es Samsung.
4: S neked milyen kéne?
6: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
4: Nem, 36 blitz. Hallod egy blitz? Honnan neked a telefonod lesz blitz, hogy azon nem lesz blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigiásámbázik az újfajta régi gombos telefonokon, melyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legény.
6: Kézdi Vasárhány megtalál bennünket a 32-es útból, 1-es szám alatt a kasza anya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
3: Hobbigiásám.
7: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.

0: A Prime Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Készülj, mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Közérdekű felhívás következik.
3: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad, ez soha nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
2: Közérdekű felhívás hangzott el.
4: Jó meg vagy hízva?
5: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
4: Hova?
5: Gyúrni.
4: Túrni? Hova túrni? Állagat esze túrtak a disznyók a kaszálót, még te is esze akarod-e túrni?
5: Gyúrni, édesapa, kezdjen a Mass Effect-be.
4: Mass Effect-be?
5: Igen, a stadionnal szemben benne az utca.
4: A disznyoknak attól lennik Mass Effect. Az a legelső Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Bezártad a kulcsot az autóba?
8: Bio!
7: Csippes pót kulcsot akarsz az autónak?
8: Bio!
7: Nem menjen a kaputelefon?
8: Bio!
7: Biztonsági rendszer és kameralkot akarsz a házadra?
8: Bio! Pési szeletet akarsz sütni?
7: Oh, nem, bio!
9: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-es udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.

0: Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909.
1: Akár az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
0: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier. Ford Torneo Courier. Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
0: Reklámot hallottak.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió. 20 éve közösen.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A kézdivásárhelyi Vadrózsán étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
1: Reklámot hallottak.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.

0: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
1: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.ro.
2: Reklámot hallottak.
3: Ott vagyunk veled mindig.
2: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáztathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Ha május, akkor moccan a város. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. KSE Napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk! Reklámot hallottak. Profi FM, hogy jobb kedved legyen. Profi Rádió, a zene árad belőle.

0: Az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
2: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hybrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer km garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassófelé vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: Reklámot hallottak.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
1: Ön a Profi Rádiót hallgatja.

0: Ha május, akkor moccan a város. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
1: Prettoni, kültéri PVC és német alumínium redőnyök, polietilén habbal töltött lamellák, több forma és színárnyalat, típusok, külsőtokos, felsőtokos, manuális vagy motoros működtetés. Célja az árnyékolás, hang és hőszigetelés. Szinte bármilyen ablakra és ajtóra felszerelhetőek. Méretvételre, szerelésre házhoz megyünk bárhol a megyében. Bemutató üzleteink Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám, Sepsiszentgyörgy, Gödri Ferenc utca 25 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Prettoni. Méretre szabva.
2: Reklámot hallottak. Kézdivásárhelyről Ozsduráig, világszerte online. Profi Rádió. A zene

spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Kézdivásárhelyi Bioform Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok: beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások: megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám: 0786 010 909.
1: A kutyák ettek-e legényét?
2: Nem.
1: S a tüzet raktátok-e meg a kazánba legényét?
2: Nem.
1: S állónap bújjátok a telefon. Kommunikálni zéro, bújjon a telefon. Honnap tudnak meg más telefonotok lesz legényét?
3: Nekem azt kéne, melyik a vitrínben a hobina, aki van téve az A21-es Samsung.
1: S neked milyen kéne?
3: Előn legyen 4 blitz, hátul 14 blitz.
1: Nem, 36. Blitz. Hallod, de Blitz? Honnan neked a telefonod lesz Blitz, hogy azon nem lesz Blitz? Azon csak gomb lesz, mert jöttek a hobbigi esembázik az újfajta régi gombos telefonok, amelyiken volt csillagszászká. Érted? És olyan lesz, legényi.
4: Kézdi Vásárhely megtalál bennünket a 32-es útból, 1-es szám alatt a kaszárnya mellett, ott a járda mellett. Kovásznál a Szabadság utca 23-as szám alatt közvetlen a Telekom szomszédságában.
5: Hobbigi esem.
6: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
0: Reklámot hallottak. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Kézdivásárhelyről Tóriáig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árad belőle.

újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

0: Ők jó meg vagy hízva?
1: Hát én hogy lennék, édesapa? Hát én járok gyúrni, s azért.
0: Hova?
1: Gyúrni.
0: Túrni? Hova túrni? Állagat esze túrtalkot, isznyúk a kaszálót, még te is esze akarod-e túrni?
1: Gyúrni, édesapa, kezdjen a Mass Effect-be.
0: Mass Effect-be?
1: Igen, a stadionnal szemben, benne az utcában.
0: A disznyúknak attól lennik Mass Effect. Az a legelső Mass Effect. Na menj a Mass Effect-be akkor.
2: Készülj, mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt! Reklámot hallottak. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!

0: Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben. Reklám. Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
0: Reklámot hallottak!

Nál az abroncs cserén. Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: Az otthonodat újítod fel, akár a ház külső megjelenése fontos számodra, az Ápril 91-nél jól jársz. A Passiflora Effect dekorfestéket ingyen színezzük neked, és minden 10 vödör prémium Passiflora nemes vakolat mellé az alapozót is ajándékba adjuk. Gyere az Ápril 91 üzletbe, Kézdivásárhelyen az Állomás utca 14 szám alá, és egyetlen úttal megoldhatod az összes festékkel kapcsolatos problémát, direkt a gyártótól. Ápril 91. Festékek minden felületre.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsán étterem 25 éve mesél a Mekki családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az Oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
1: Kézdivásárhelyről Kézdiszentkeresztig, világszerte online. Profi rádió, a zene árad belőle.

vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a profi rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk Felső háromszék hangja. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi rádió zene.

0: Bizonyos utazások nem is az úti célról szólnak, hanem az odavezető út érzéséről. Éld meg az új szintet a SUV-ok világában. Az új Chery Tiggo 9 plug-in hibrid nem ismer kompromisszumot. Akár 1400 km hatótáv, 7 kényelmes ülés, brutális 428 lóerő és intelligens összkerék meghajtás. Ez nem csak egy autó, ez élmény minden úton. És a nyugalom? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia, mert számíthatsz rá. Fedezd fel a Chery teljes kínálatát, a Tiggo 4, a Tiggo 7 és a Tiggo 8 modelleket. Benzines, full hybrid és plug-in hybrid változatokkal már 22 ezer eurótól áfástól. Várunk téged Sepsiszentgyörgyön, a Brassóferi vezető úton található szalonunkba, ahol a Chery mellett megtekintheted a Peugeot, a Citroën és a DFSK modelljeit is.
1: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás. A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs. Mikrokreditlám.ro.
2: Reklámot hallottak. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.

A Profirádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgat!

0: Jogosítvány vagy szakvizsga?
1: A válasz Kóter Autós Iskola.
0: Teljes körű elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk. Legyen szó bármilyen kategóriáról vagy hivatásos szakvizsgáról. Áruszállítás, kamion vagy taxi. Nálunk mindent egy helyen megszerezhetsz. Tapasztalt oktatók, korszerű járműpark és verhetetlen árak várnak. Kedvező áraink mellé részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Látogasson el hozzánk új, tágas termünkbe. Címünk Vasút utca 77 szám, a régi busz megállóval szemben. Kóter Autós Iskola. Telefonszámunk 0267 361 200. Indulj el velünk a karriered felé!
2: Ha május, akkor moccan a város! Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Izgalmas mérkőzések, sportbemutatók, megmérettetések és vetélkedők várnak valamennyi sportágban. Ugyanakkor találkozhatsz a sportolókkal május 9-én szombaton 10 órától az ünnepi felvonuláson. A részletes programért kattints a www.kézdi.ro honlapra. Kálse napok 2026. május 5-e és 10-e között Kézdivásárhelyen. Tarts velünk!
3: Épületgépészeti terve van szüksége? A Kászálux Konstrukció megoldja. 0267 312 272-es www.kászálux.co.
4: Reklámot hallottak.
5: Ott vagyunk veled mindig.
4: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a filesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: igyekszik a költségeit csökkenteni.
1: Ezért elindítottuk a Happy Hour programot a Nexon kézivásárhelyi szervizében.
2: Hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között a diákok és nyugdíjasok kedvezményes áron vizsgáztathatják autójukat.
1: Személyautó már 130 leért, 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
2: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, vagy gyere be a szervizünkbe és foglalj időpontot.
0: A program egyetemisták és nyugdíjasok számára érhető el, ezért kérjük, hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Készülj! Mert jön a Sepsibuk! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
2: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
1: Reklámot hallottak.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-Háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene

0: Vedd le!
1: Mi csinálsz, ember? Hát meg vagy-e bolondulva, hogy tegyed üle magát egy a súlyokot?
0: Hát mi csináljak? Hát edzek, ember, emelem a vasakot.
1: Hát de ne itthon egyed üle, ember, magad rá, hát itt nyomorodsz meg a nyomó széken.
0: Hát hova anya vajon?
1: Gyere a Mass Effect-be.
0: Hova?
1: A Mass Effect-be, a stadionnal szembe, benne az utcába. Oda jönnek a legkeményebb gyerekek.
2: Készülj! Mert jön a Sepsibuk. Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt! Reklámot hallottak. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Profi Rádió.

0: Te tudnál éhesen tanulni?
1: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
2: Köszönjük az ebédet!
3: 25 éves a depó, és ezt egy óriási nyereménnyel ünnepeljük. Legyen az öné a vadonatúj Ford Torneo Courier.
4: Ford Torneo Courier.
3: Vásároljon a depónál, töltse ki a szelvényt, és már is játékban van. Még egy okkal több, hogy a depótól szerezzen be minden anyagot, amennyiben építkezik, felújít vagy barkácsol. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat, vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
5: Reklámot hallottak. 20 év, 7300 nap. Percenként lüktető közös emlékek itt, felső háromszéken. 2006-ban elindultunk, és azóta nem engedtük el egymás kezét. Köszönjük, hogy velünk voltatok jóban és rosszban, napsütésben és viharban. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. De ez az ünnep nem rólunk szól, hanem rólad. Köszönjük a hűségedet. Profi Rádió. 20 éve közösen.

tankolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet, az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnénk még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Torneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó. Több mint eladás. Kiszolgálás.
2: Prettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, relukszák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, klisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet, Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám. Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva.
3: A West Taxi bemutatja. Spóroljunk együtt. Időt és pénzt. Hogyan? Ön és még 2-3 barátja, és az utazás már is olcsóbb, mint a közszállítási eszközökkel. Válassza a kényelmes, biztonságos, kellemes utazást. Érkezzen pontosan! A West Taxi 7 járművel áll az ön rendelkezésére, és éjjel-nappal hívható. West Taxi 0729 20 30 80, 0741 20 30 80, és 0764 55 22 55. Újdonság a West Taxinál. Most már személyi autókölcsönzésre is van lehetőség.
4: Reklámot hallottak.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Kézdivásárhelyről Kovásznáig, világszerte online. Profi Rádió, a zene árat.

megint olyat mondod, megint nem. Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húz a mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem senki. Ha mégis lenne

0: Az Euroconstruct Kft. Raktár segédet alkalmaz. Elvárás, számítógép felhasználói szintű kezelése, csapatmunkára készség. Előnyt jelent a kereskedelemben szerzett tapasztalat. Az ajánlat, hosszú távú munkalehetőség, vonzó bérezés. Jelentkezés önéletrajzol a cég székhelyén, Kézdivásárhelyen a Május 1 utca 4 szám alatt, e-mailben az office@euroconstruct.ro címen, vagy érdeklődni a 0745 423 986-os telefonszámon lehet. A Kézdivásárhelyi Biofarm Kft. Árumozgatásra férfi munkaerőt keres. Feladatok, beérkező és kimenő áruk pakolása, mozgatása, raktári rendfenntartása. Elvárások, megbízhatóság, jó fizikai állóképesség, pontos munkavégzés. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet. 0786 010 909. Még egyszer a telefonszám 0786 010 909.
1: Vannak helyek, ahol megáll az idő, és az ízek mesélni kezdenek. A Kézdivásárhelyi Vadrózsák étterem 25 éve mesél a meghitt családi ebédekről, az esküvős nagynapokról, a nagy találkozásokról. Hagyományos erdélyi ízek, modern technológiával, minőség, figyelem. Várjuk kedves vendégeinket Kézdivásárhelyen a Bem József utca 63 szám alatt, az oroszfalvi kiáratnál. Vadrózsák 25 éve. Tradíció és megújulás minden falatban. Telefon 0744 374 823.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Közérdekű felhívás következik.
3: Biztosan sokszor hallottad a környezetedben, hogy adj valamit, tudod, egy kis figyelmességet annak a hölgynek, aki a dolgaidat intézi. Ha nem hallottad, ez soha nagyon jó. Hiszen egy normális világban ennek a figyelmességnek semmi keresnivalója. Itt az ideje, hogy ne adjunk többi semmit. A kenőpénz átadását és elfogadását a törvény börtönnel bünteti. Az általános korrupció ellenes igazgatóság kampánya, melyet a Stop Contrabanda platform támogat.
2: Közérdekű felhívás hangzott el.

0: azt mondják, 20 év után mindenki megérik.
1: Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk.
0: A Profi Rádió ráncfelvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat,

0: készülj! Mert jön a Sepsibook! Május 14 és 17-e között a Sepsi Arénában. Lapozz élményt!
1: Miért választ minket oly sok ember nap, mint nap? Mert tudjuk, hogy az építkezés nem csak munka. Ez egy cél, egy új jövő, egy történet. Az ön története. És mi már 25 éve írjuk ezt önnel együtt. Most pedig jubileumi születésnapunk alkalmából szeretnék még szebbé tenni ezt a történetet. Május 1-e és december 15-e között minden legalább 1000 lejes vásárlásra egy esélyt kap, hogy megnyerjen egy vadonatúj Ford Tourneo Courier-t. A tájékoztató nem teljes körű, részletekért keresse fel Facebook oldalunkat vagy honlapunkat. Depó, több mint eladás, kiszolgálás.
2: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
3: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
2: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
4: Bezártad a kulcsot az autóba?
5: Bio!
4: Csippes pótkulcsot akarsz az autónak?
5: Bio!
4: Nem menjen a kaputelefon?
5: Bio!
4: Biztonsági rendszert és kamerákat akarsz a házadra?
5: Bio!
6: Pécsi szeletet akarsz sütni?
4: A nem bio!
7: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen pécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.
4: A bio!
0: Reklámot hallottak.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.

Profi Rádióban pontosan tudósítunk a környéken történő eseményekről. Ezek az információk gyakran gyorsabban és részletesebben elérhetők, mint a nagyobb médiumokból. Köszönjük, hogy minket hallgatod!

0: Wifi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott fiatal.

20 évesek lettünk, de sosem éreztük magunkat fiatalabbnak. A Profi Rádió ráncfelvarrást kapott. Megújult arculat, friss szignálok és vadonatúj hangzás. Így ünnepeljük veletek ezt a két évtizedet. Legyen szó a reggeli basszus plusz izgalmas vendégeiről, vagy délután a zenés kívánságműsor kedvenc dalairól. Mostantól minden modern.

0: A Bertis Grill termékei a kerti partik elengedhetetlen kellékei. Friss és kiváló minőségű húsokból, incsiklandó fűszerezéssel készülnek, hogy minden falat gasztronómiai élvezet legyen. Élje át közösen szeretteivel a grillezés varázsát. Tűzről pattant Bertis Grill csemegék és felejthetetlen ízek.
1: Te tudnál éhesen tanulni?
2: A gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztatóiban 700 hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak segítséget a tanulásban, akiknek nem jut minden nap ebéd. Küldj egy SMS-t a 8840-es számra, és 2 eurót adományozol, mellyel biztosítod egy gyermek egy napi meleg ebédjét. 8840.
3: Köszönjük az ebédet!
4: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
5: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
6: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életében. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
5: Mikrokreditlám.ro.
7: Reklámot hallottak. Profi FM. Hogy jobb kedved legyen. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Személyautó műszaki vizsga most csak 130 leért a Nexon kézivásárhelyi szervizében. 3,5 tonna alatti kis teherautó és SUV pedig csak 150 leért.
1: Itt a Happy Hour program, amely hétfőtől péntekig reggel 8 és 11 óra között érhető el.
2: Tudjuk, hogy manapság mindenki adás számít, és mindenki igyekszik a költségeit csökkenteni. Ezért kínálunk kedvezményes műszaki vizsgát egyetemisták és nyugdíjasok számára.
0: Hívd most a 0760 780 549-es telefonszámot, és foglalj időpontot, vagy gyere be személyesen a Nexon kézivásárhelyi szervizébe.
1: A programban való részvételhez hozd magaddal az egyetemista igazolványt vagy egy nyugdíjszelvényt. További információkat a Nexon Service Facebook oldalán találsz. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: épületgépészeti tervre van szüksége? A Kászálux Konstrukció megoldja. 0267-312-272-es www.kászálux.ru.
1: Reklámot hallottak. Amikor nálunk megszólal egy műsorvezető, nem egy távoli stúdióból beszél egy idegen. Ő

Rádióban gyakran biztosítunk platformot a közösségi párbeszédre, ahol a hallgatók is megírhatják, megosztatják véleményüket és kérdéseiket. Ez elősegíti a helyi közéletben való aktív részvételt és a közösségi ügyek iránti elkötelezettséget. Köszönjük, hogy minket hallgat!

Spórolnál az abroncs cserén? Most megteheted! Vásárolj 4 darab nyári gumit a Nexon Service-ben, és 50% kedvezményt adunk a felszerelés árából. Már van nyári szetted? Gyere csak cserére! És mi ingyenesen átvizsgáljuk autódat 12 pont alapján, hogy nyugodtan indulhass útnak. De siess! Az ajánlat április 30-áig, és csak az első 50 ügyfélnek szól, akik megemlítik, hogy hallották a hirdetést, vagy felmutatják Facebook posztunkat. Foglalj időpontot online, vagy fordulj szervizünkhöz bizalommal. Nexon. Együtt biztonságosan haladunk.

0: közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgat!
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió. 20 éve közösen.

Egyszer engem is rég valaki szeretett, bár szorít a kabátom, amit más levetett. Meleget adnak a csatorna fedelek. Uram, védj meg, ne legyek megtört lélek. Úgy tégy velem, hogy ez veled is megtörténhet. Nincs

0: Ott vagyunk veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

elveszett? Megtalálta? Keresi? Vagy csak üzenni szeretné a szomszéd faluba? A Profi Rádió az a kapocs, ami összeköti a felső háromszéki embereket. Nálunk a hallgató nem egy statisztikai adat, hanem a közösség része. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

0: Köszönjük, hogy minket hallgat.
1: A zene árad belőle. Profi FM. Profi FM.
2: What?

Büszkék vagyunk a múltunkra, de legfőképpen rátok, akikkel nap mint nap együtt írjuk Felsőháromszék történetét. Maradjatok velünk, mert a java még csak most jön. Profi Rádió. 20 éve érted, veled, itt helyben.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Rádió jobban ismeri hallgatói preferenciáit, így műsorai és zenei kínálata jobban illeszkedik a helyi ízléshez és igényekhez. Ez személyesebb és élvezetesebb hallgatási élményt biztosít. Köszönjük, hogy minket hallgatott!

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-Háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

A régió ritmusa, a te zenéd, a te rádiód. A zene árad belőle.

0: Gyermelek szolgálni szerencse próbál.
1: A királyné,
0: ő bizony addig nem mondja, amíg a király az ő szép lányát neki nem adja feleségül.

0: Napi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott finomságok.

Vannak rádiók, amik csak úgy szólnak a háttérben. És van a profi rádió, ami elkísér. Olyan ez, mint egy jó kávé a barátokkal a kedvenc helyeteken. Ismerős, barátságos és rólunk szól. Nem kell messzire menned a jó hangulatért. Elég, ha ránk hangolsz. Mi vagyunk.

0: Azt mondják, 20 év után mindenki megérik.
1: Mi viszont úgy döntöttünk, inkább megújulunk.
0: A Profi Rádió ránc felvarráson esett át. Új hangzás, modern arculat.